0: FM. Radio Energy.
1: A legjobb zenék vannak. A lemezjátszóknál DJ Ronnie Boy.